Jak altassa csendben titokban álmomat, hogy vélet hálljam. Zuhanni kezd az éjszaka, elhagyott egek, a semmibe viszem a testemet.